0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezett jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az 56-os hősökre emlékeztek, átvilágítás vár a mentőszolgálatra. Sokan nem fizettek gépjárműadót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tisztelet a hősöknek, Magyar Péter kormányfő, valamint Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, és több kormánytag jelenlétében katonai tiszteletadás mellett koszorút helyezett el az új köztemető 301-es parcellájában, Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének emléknapján. A miniszterelnök felidézte, 68 éve végezték ki Nagy Imrét, Maléter Pált és többeket a Kozma utcai gyűjtőfogházban. Az 56-os vértanúkról az országgyűlésben is megemlékeztek. Átvilágítják az országos mentőszolgálatot. A szervezet megbízott főigazgatója ezt nélkülözhetetlennek nevezte a köztelevízióban. Konstantinovics Miklós azt mondta, a szakmai folyamatosság megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb. Hozzátette, továbbra is épít a csaknem 130 éves OMS erős hagyományaira, bajtársiasságára. Emlékeztetett, tovább viszik a megkezdett digitalizációs fejlesztéseket, egyúttal megújítják a minőségbiztosítást. Segítség a pusztító időjárás után, gyors támogatást ígért a gazdáknak az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek a hatékony rendezés érdekében. A tárcavezető kitért rá, a hétvégi heves szél és jégeső országszerte nagy károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Közepes az idei akáctermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádióknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe. Kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Jelentősen kevesebb a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez derült ki egy hazai tudományos program eredményéből. A számottevő csökkenést a középkorú lakosság körében mérték 2011 és 2023 között. A szakemberek szerint a mutatók javulása a cigarettázás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő rágyújtás teljes körű tiltása miatt. Ez nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetők lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
3: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézist. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés
1: több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Felpörgött a magyarországi turizmus tavaly. Ez elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhető. A más országokból érkezők nem csak 4%-kal nagyobb számban érkeztek Magyarországra, hanem a korábbinál 15%-kal hosszabb időt töltöttek itt, és 12%-kal többet is költöttek, mint egy évvel korábban. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
5: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Az airfryerek, vagy másképpen a forró levegős sütők rendkívül népszerűek, sőt, a háztartásban jelen vannak. Korábban ilyen vizsgálatunk még nem volt, és ezért gondolta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy indokolt is vizsgálatokat lefolytatni. Ráadásul szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Kíváncsiak rájuk a vizsgálatok eredményét. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, de pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körben lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak, tehát nagy áruházláncokból, kiskereskedelmi egységből, sőt webáruházakból is rendelünk ilyen termékeket, és vizsgáljuk őket. Természetesen, ha megesnek az eredmények, akkor ezt kommunikálni fogjuk, mi magunk is kíváncsian várjuk az eredményeket. Mindenképpen alaposan érdemes átgondolni, hogy milyen terméket választunk konkrétan. Igazítanunk kell a készülék méretét a háztartás létszámához is, hiszen ha egy-két fős háztartásról van szó, akkor elég egy kisebb készülék, nagyobb családnak nagyobb kapacitása szükséges. De ugyanígy érdemes megnézni a kosár valódi űrtartalmát, formáját, készülék teljesítményét, hiszen ez is befolyásolhatja a sütési időt, és hát az energiafogyasztást is. Ugyanakkor hasznos lehet az állítható hőmérséklet, időzítő, előre beállított programok megléte, és a tisztíthatóság is, hiszen ez is egy fontos szempont lehet a családok számára.
1: Magyarország legnagyobb LEGO ruhája. A több mint 12 ezer elemből és csaknem 800 LEGO virágból épített öltözet a Néprajzi Múzeumban látható szombaton a múzeumok éjszakáján. Emellett az intézmény koncertekkel, táncházzal, alkotóműhellyel és világkörüli kulturális kalandtúrával is készül az estére. A programok a dél-amerikai indián testfestéstől a japán mangán és az afrikai maszkokon át a görög körtáncokig vezetnek. Mindezt úgy, hogy közben a látogatók nem csak nézői, hanem résztvevői is lehetnek az élményeknek. Sok napsütésre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen. Csapadékra kicsi az esély, viszont ismét megélénkül a szél. Az ivatarokat erős széllökés is kísérheti. Délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Derűs időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén, június 17. szerda, az év 168. napja, Alida Laura névnap, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hétvégén itt az év legrövidebb éjszakája, akkor és addig is, és most is az ezredforduló legjobb dalaival telik a nyár. Mindjárt az Allianz Ethnic jön, zenél a Maroon 5, de csak Pink után, Don't Let Me Get Me, 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Francia Allianz Ethnic után az amerikai Maroon 5 érkezik, és 1885-ben ezen a napon Franciaországból megérkezett Amerikában, New Yorkba a Szabadság szobor. Francia-amerikai kéz a kézben, és egymást váltva, így telik a szerda reggel a következő percekben. Jön a Makes Me Wonder a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szép napot kívánok a Bon Jovival együtt. Mindjárt a hírek után ők is hozzáteszik a magukét. Have a nice day! Have a nice day! Nice lesz, de azért északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, aztán holnap után beköszönt a kánikula, sokkal szárazabb, melegebb és csapadékmentesebb idő jön, azért egy-egy futózápor akkor is benne lesz a pakliban, de kisebb eséllyel, mint ma. Mindjárt friss hírek, aztán zenélünk tovább, rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: hírek a Best FM-en.
1: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 000 diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Veszteföm a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén több felhő zavarhatja a napsütést, és keleten, északkeleten zápor, zivatar sem kizárt. 25-31 fok között alakul a maximum, aztán holnap már 27-32 fokos nyári melegre lehet készülni. A nyugati határ mentén futó záporral, esetleg zivatarral, de egyre inkább a napsütés és a kánikuláé lesz a főszerep. Pénteken már 30-35 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Brandytől a What About Us.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rocker.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például Ákostól. Vagy a Soul Searchertől. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve?
5: Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
6: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a legosztott táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj be!

0: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: A Rózsadon délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák övezik. Egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon, majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: A Margit sziget középső részén található kis állatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadas kertként emlegetett területen dámvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Még nem késő pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Biztonságosak Európa természetes fürdővizei. Közeleg a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
5: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
4: Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők. A családi házak esetében viszont a katasztrófa védelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján, és csak 1,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába egy friss felmérés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Magyarországon ez az arány egyébként 64%. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A Váranyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal juthat el ottalvós vándor és napközis táborokba és élménynapokra. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 17, Alida Laura napja, 7 óra elmúlt, meg Szem Levente vagyok. A Kings of Leon, Zúz Máris, Use Somebody, aztán nem sokára a Savage Garden és a Planet Funk egy-egy dala is hallható. Aki dugott balesetet lát, névnapos szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon. 20-as, 55-55-155.
2: Beste!

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Itt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 17-én a sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapján. Már a 90-es években felismerték, hogy az elsivatagosodás a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi problémája. 94. június 17-én több mint 100 ország fogadta el az ENSZ által kezdeményezett egyezményt, amelynek fő célja az volt, hogy a fejlett országok osszák meg az elsivatagosodás elleni technológiákat és tudást, valamint támogassanak képzési programokat a fejlődő országok számára. És ha sivatag, akkor napsütés, mi pedig üldözzük a napot a Planet Funk-kal Chase the Sun a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentéssel előjáróban annyit. Keleten, észak-keleten lehet egy-egy zápor, zivatar, 27-31 fok között alakul a maximum. Holnaptól, de főleg péntektől jön a kánikula, pénteken már 30-35 fok lesz. Részletek mindjárt, aztán Christina Aguilera és a Genie in a Bottle folytatja.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: hírek a Best FM-en.
1: Viszmajor helyzetet hirdettek a tavaszi fagykárra. Két medve támadás is volt tegnap Romániában. Néhol jöhet zápor, de alapvetően napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Továbbra is az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a rendőrök az utakon. A razzia egész héten tart egy nemzetközi roadpoll akció keretében. Péntek reggel 9-től 24 órás alkohol és drogmaratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növelheti a balesetek kockázatát. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészség fejlesztés, az egészség értésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi hanamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Két medve támadás is történt tegnap Romániában. Brassó megyében egy vadállat egy 53 éves férfira rontott rá, ő a fején és a hasán sérült meg. A Transfogarasi úton egy német turistához kellett mentőt hívni, a nőt a bal karján harapta meg egy medve. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. június 17-én szerdán. Alida Laura napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 189 éve ezen a napon elfogadták Charles Goodyear gumiszabadalmát. 1943-ban a mai napon született Barry Manilow, Emmy, Tony és Grammy díjas ikon, aki évtizedek óta tölti meg a Las Vegas-i színpadokat, és többek között ezt a dalt köszönhetjük neki. 1994-ben ezen a napon történt az évszázad autós üldözése, egész Amerika a képernyőkre tapadt, amikor a rendőrség élőadásban csigatempóban követte a gyilkossággal vádolt O.J. Simpsont és az ő fehér Ford bronkóját a Los Angeles-i autópályán. Közel 95 millióan nézték élőben, még az NBA döntő közvetítését is megszakították miatta. 1980-ban a mai napon született Venus Williams, amerikai teniszezőnő, és 1987. június 17 megszületett Kendrick Lamar, a modern hip-hop egyik legnagyobb hatású zsenie. No more please stop, no more hashtag booed up screenshots, no more trying to make me jealous on your birthday, you know just how. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények. Idén júliustól a Lego Store táborban. Építs velünk élményeket. Csöppenj be.

0: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Több külföldi turista látogatott hozzánk tavaly, mint 2024-ben. Közepes az idei akácméz termés. Néhol akár 30 fok is lehet ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezett jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
2: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Igazi nyári zenék Diana King-től, Shy Guy Cisco-tól a Tong Song, az órát pedig Lionel Lewis indítja. 3 perccel múlt 8 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést a Best FM-mel. Június 17-e szerda van, Alidák, Laurák, nekik sok boldog névnapot kívánok, és istenetesre a szülinaposokat is. Max Szemlevente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer thing.

0: FM, a legjobb zenék. Egy fokkal nyugisabb a szerda reggel, mint például a tegnapi a közlekedés szempontjából. Nem tudok balesetről, és különösebben nagy dugó sincs. A szokásos az M1-es Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópont között az erős forgalom miatt szakaszosan torlódik, lassul. Ha van közlekedési info, várom a 0620 55 55 155-re, és ha már szóba került a nyugis reggel, így is megyünk tovább, egy kis regi beütésű popzene Sean Paultól és Sashától I'm Still In Love a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM! Best FM! A legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a meleg a hét közepén, ma már nagyon-nagyon közel leszünk a 30 fokhoz. Holnap már át is léphetjük majd. Az érkező kánikula előtt viszont még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Részletes időjárás jelentés mindjárt. Rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Simply Red zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: hírek a Best FM-en.
1: Érdemes még nyáron átnézetni a kéményeket. Kárpátaljai gyerekek táboroznak a Katolikus Karitász programja keretében. Közeleg a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, a családi házak esetében viszont a katasztrófavédelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján, és csak 1,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába egy friss felmérés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Magyarországon ez az arány egyébként 64%-os. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A Váranyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal juthat el ottalvós vándor és napközis táborokba és élménynapokra. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Itt FM-ben a legjobb zenék. 0625555155-ös számunkra. Azt írta valaki, dugó az M7-esen az 51-estől Székesfehérvár felé, az 54-esnél korlátot cserélnek. Köszönjük szépen, jó utat, és sajnos itt még nincs vége. Egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson, az M6-os csomópontja előtt az M5-ös felé vezető oldalon. A lassítósávon tessék figyelni, és a kamion mögötti törmelékre is 2-3 kilométeres a torlódás. És autó, illetve tréler ütközött az 5-ös főút Dabasi szakaszán, a 39-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk még egyszer 0620-5555-155. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Next FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceink maradtak, 9 óráig jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék, például a Shakedown-tól. Vagy a Bell Hello-tól.

0: hívható SMS Viber számunk változatlan 0620-5555-155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik a razzia, ittas és bódult sofőrökre vadásznak az utakon. A szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a férfiak figyelmét, alapvetően napos időnk lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Továbbra is az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a rendőrök az utakon. A razzia egész héten tart egy nemzetközi roadball akció keretében. Péntek reggel 9-től 24 órás alkohol és drogmaratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növelheti a balesetek kockázatát. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészség fejlesztés, az egészség értésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi hanamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Két medve támadás is történt tegnap Romániában. Brassó megyében egy vadállat egy 53 éves férfira rontott rá, ő a fején és a hasán sérült meg. A transzfogarasi úton egy német turistához kellett mentőt hívni, a nőt a bal karján harapta meg egy medve. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában felidézzük Seal debütálását Adamski Killer című óriási slágerében. Egy romantikus dallal itt lesz a Rednecks, Wish You Were Here, George Michaelt és KLF-et is tartogatok, de csak is Jerry Halliwell dala után. Michi Colatino, így indul az óra. 4 perc múlt 9. Hello, jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék a vonalban, egy kedves hallgató, aki szeretne üzenni. Kinek és mit?
1: Boldog ballagás minden 8.
2: Igen. Azt üzenjük, köszönjük szépen.
0: Honnan hívtatok?
2: Budapestről.
0: Aha, és akkor ma van a ballagás?
2: Nem, pénteken van.
0: Pénteken. Melyik suli?
2: Kapocs, magyar, angol, két anyelv általános iskolából.
0: Akkor jó ballagást és jó nyarat kívánok.
2: Nagyon szépen köszönjük. Oké, és viszontlátásra.
0: Bárcsak itt lennél már, szól a Rednex dala, I Wish You Were Here, a nyári szünethez, ami egyébként most már tényleg pár nap is kezdődik is.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, egy gyors közlekedési hír. A fővárosból utoléréses baleset történt az M3-as bevezetőn, a centrum felé vezető oldalon. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. A felejthetetlen Fábián Júli énekel. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2002 az évszám, amikor a svájci testvérpár Seb K. és Stefan Mandrax, azaz a Shakedown megjelentette At Night című dalát, amely a hivatalos brit slágerlistán a 6. helyig jutott, a brit dance listát pedig abban az évben vezette is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azaz az ezredforduló legjobb dalaival, konkrétan erről énekel Robbie Williams. Szól majd a Millennium, és jön a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
3: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj bele a végtelen kreat

0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Több külföldi turista látogatott hozzánk tavaly, mint 2024-ben. Közepes az idei akácméz termés. Néhol akár 30 fok is lehet ma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csak nem 75 000 diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
2: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nézőpont kérdése. A címe a DB Bulvár vidám zenéjének, Point of View. Előtte még Whitney Houston énekel, az órát Craig David indítja 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat! A Best FM-mel hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Bár Robbie Williams óriási slágere az Angels tette őt globális szupersztárrá, a dal a brit slágerlistán valójában csak a negyedik helyig jutott. A most érkező Millennium volt az első olyan szólódala, amelynek sikerült felkapaszkodnia a brit slágerlista legfelső fokára. Érdekesség, hogy pont az All Saints nevű lánycsapatot ütötte el az első helytől, a dolog pikantériája pedig, hogy Robbie akkoriban éppen a csapat egyik énekesnőjével, Nicole Appletonnal alkotott egy párt, eljegyzésük is volt. Robbie nevezve úgy kommentálta a slágerlistás harcot, hogy valakit félre kellett söpörnie az útból, és a sors úgy hozta, hogy ez pont a Mennyasszonya csapata lett.

0: FM a legjobb zenék. A történelmet író Messi mester hármasával nyert Argentina Algéria ellen 3-0-ra tegnap este a foci VB-n. Zinedine Zidane fiának, Luka Zidane-nak lőtt hármat a 38 éves argentin. Messi a meccs után úgy nyilatkozott, ez sokkal több, mint amit gyerekként el tudtam volna képzelni, és ma is lesz jó foci a VB-n. 7-től Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság, este 10-től pedig Anglia, Horvátország. Jó szurkolást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az érkező kánikula előtt ma még záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Ma 30 fok alatt, holnap már a legtöbb helyen fölötte lesz a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom Karamell dalát.

0: jön a Black Eyed Peas is. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha például dugó vagy baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi!
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkód.hu oldalakon.
8: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
9: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
0: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
9: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Autópályára zuhant egy kis repülő Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Azonnali belső vizsgálat indul az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Ezt Magyar Péter miniszterelnök rendelt el az adóhatóságnál, a terrorelhárítási központnál és minden érintett szolgáltatónál. Még márciusban Magyarországon tartóztatták fel a hatóságok az egyik ukrán bank Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóját. 27 milliárd forint értékű aranyat és készpénzt foglaltak le, amelyet hónapokkal később adtak vissza. Az ügyben több feljelentés is született. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénész szakértője.
11: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
10: 10 új korszerű teherautóval bővíti téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek húekével és hószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Autópályára zuhant és kigyulladt egy kis repülő Texasban. Egy ember életét vesztette, a fedélzeten hatan tartózkodtak. A rendőrség szerint az autópályán haladó járművek utasai közül senki sem sérült meg. Szemtanúk a helyszínen próbálták betörni a pilóta fülke ablakát, hogy segítsenek a bent rekedteknek. A baleset miatt az autópályát mindkét irányban lezárták. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Ma káció, holnap akáció, holnap után itt a vakáció, és ahogy hallottuk, igazi kánikulával indul a nyári szünet, ami viszont változatlan nálunk, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Ebben az órában Rosalie, az Everybody's Free, itt lesz Brandy and Monica és a The Boy Is Mine, az órát pedig a Limp Bizkit indítja. Behind Blue Eyes, 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
9: Beste!

Best FM, a legjobb zenék, House, Rave és Eurodance stílusok keverednek a Rosalla Everybody's Free című slágerében, és akkor jöjjön egy másik stílus, a pop, amely szerdánként hallható a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben, 6-tól Whiteboy-tól, 7-től DJ Effendi-től.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Figyelem, lerobbant egy kamion az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontja előtt. Útszűkületre kell számítani a lassító sávon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Saturday Night címmel szólt a Wakefield dala a 90-es és 2000-es évekből, Best FM a legjobb zenék. Szombat éjszaka pedig hát hatványozottan nyár lesz. Egyrészt ugye már nyári szünet, másrészt nyári napforduló, harmadrészt pedig kánikula. 35-36-37 fokok lehetnek majd a hétvégén, de már holnap átlépjük a 30 fokot, ma pedig még a hőség előtt egy-egy frissítő záporzivatar sem kizárt. No Doubt, It's My Life! Ez a folytatás most a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: DJ Sammy Heaven című dalával, a stúdióban pedig Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózunk együtt holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Aldi Fresh Stylers! Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi! Frissesség minden nap!
8: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a LEGO Store táborban! Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban! Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk! Csap le a kedvezményes árakra június 22-ig! Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Reklámot hallottak! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon!
9: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Nem érdemes félváról venni az UV-sugárzást, tacskókölyköket találtak egy román kisbuszban, több millió vadné él egy amerikai temető alatt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem, és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
11: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
10: Emelkedtek a bérek áprilisban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A teljes munkaidőben dolgozóknál 541.000 forint a nettó átlagkereset, ez 11,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A reálkereset 8,9%-kal nőtt, vagyis a bérek vásárló ereje is emelkedett. A legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 6 tacskó kölyköt találtak egy román kisbusz ülései alatti rejtek helyen az M5-ös autópályán. A pénzügyőrök halkinszítésre lettek figyelmesek, majd a megemelt padlólemez alatt rábukkantak az alig 5-6 hetes állatokra. A sofőr azt állította, hogy Romániából Franciaországba vitte volna a kutyákat a családtagjainak. A kölyköknek nem volt csipjük, oltásuk és útlevelük sem, ezért a hatósági állatorvos megtiltotta a továbbszállításukat. A kiskutyákat elkobozták és állatvédőkhöz kerültek. Hatalmas föld alatti mély telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió vadmély is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő. Estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Megtöltjük a délután ma is felejthetetlen slágerekkel. Szép napot mindenkinek, csodás szerdát, én Majoros Rita vagyok. Önök a Best FM-et hallgatják, és a legjobb helyen járnak, hogy igazán jól érezzék magukat. Például a Unique dalával jön a Füstláng nélkül, de itt lesz Spike, jön Vanessa Carlton, még a 4-es Street is, most pedig DJ Sammy indít. Jön a Heaven!
0: Best FM!

legjobb zenék. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a hét, jól telik ez a nap, és hát, hogy jól fog telni a délután is. Ha Best FM-et választják, ez biztosan így lesz. Úgyhogy gyerünk együtt tovább. Jöhet az ebéd, jöhet az ebéd utáni desszert, mellé pedig a legjobb zenék. De aki úton van, ő is mindenképpen válassza a Best FM-et, mert hogy közlekedési információkkal is jelentkezem folyamatosan. Hozom a nap kérdését is nem sokára, de előtte a Spike és a Respect viszi tovább a délutánt. Legyen szép a napjuk, és tartsanak velem!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután mondani szoktam. Utazunk ma is együtt. Ha valakinek közlekedési információja van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele, én pedig ahogy megkapom az infókat, már adom is tovább önöknek. Például azt, hogy az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Sztárliget között műszaki hiba miatt megállt egy teherautó. Az 50-es kilométernél a külső sávot teljes szélességében el is foglalja. A forgalom csak az átterelt belső sávon tud haladni. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot karbantartási munkák miatt. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni, úgyhogy a terelés előtt legalább 2-3 kilométeres már a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Sarám, Eddie Murphy feldolgozása zárta az órát, ez volt a Party of the Time. A friss hírek pár perc múlva jönnek, mert mindjárt egy óra után a Christina Aguilera és Lil Kim nyitja majd az órát. Jön a Can't Hold Us Down. És jön majd Beri is, és az

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Rekord közelben a velencei tóvíz szintje, egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus, vádemelés a majomcsempész ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A záporok és zivatarok ellenére továbbra is komoly a csapadék hiány az ország nagy részén, ez pedig az állóvizeket is megviseli. A Balaton vízszintje Siófoknál 78 cm-re csökkent, és a kánikulával erősödő párolgás tovább ronthat a helyzeten. A velencei tónál még aggasztóbbak az adatok. A Gárnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek, ami már csak 1 cm-rel marad el a 2022-es negatív rekordtól. A vízhiány több helyen már szabad szemmel is látható. Gárdony és Pákos térségében egyre nagyobb területekről húzódik vissza a tóvize. Szakmai javaslatokat készít a Magyar Bank Szövetség a kamatstop jövőjéről. Becsei András alelnök szerint jelenleg mintegy 220 ezer jelzálló hitelszerződés tartozik az intézkedés hatálya alá. Közülük a jegybank adatai alapján nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek. A bankszövetség olyan megoldásokat dolgozna ki, amelyek a valóban rászoruló adósokat védenék. A kormány tervei szerint a kamatstop szeptember 30-áig maradhat érvényben. Addig szakmai és társadalmi egyeztetések zajlanak. Egyre népszerűbb itthon a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják. A bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelent, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha vagy olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
1: Majomcsempész bukott le Zalában, egy román férfi egy aranyfejű oroszlán majmocskát próbált Olaszországba vinni. Az állatot Moldáviában szerezte és a kislányának szánta ajándékba. Az adóhatóság járőrei a Rédicsi határátkelőnél találták meg a majmot, egy kis busz beépített monitora mögötti rekeszben egy szűk műanyag dobozba zárva. Az állatnak nem voltak meg a szükséges iratai és engedélyei, ezért elkobozták, majd a fővárosi állatkertbe vitték. A férfi ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legizgalmasabb zenék itt a Best FM-en, így 4 perccel egy óra után, csak hogy pontos legyek. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek. Tartsanak velem és a legjobb hangulatú zenékkel, mint a Simply Red és az Ain't That a Lot of Love. Jön majd a Depeche Mode is, most pedig Christina Aguilera, Lil Kimmel indítja az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire dalát hallottuk, ez volt a Valami legyen, a folytatásban a Maroon 5 zenél. Na de előtte még nézzünk egy napi kérdést. Ma arra vagyok kíváncsi, mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. És itt most nem csak feltétlen nagy hazugságokra gondolok, hanem például olyanokra, hogy jól vagyok, amikor valaki megkérdezte, hogy hogy vagyunk. Talán ez az a kérdés, amire a legtöbbször szoktunk hazudni, mondhatom így. 0620 55 55 155, jöhetnek ide a válaszok arra a kérdésre, mi az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk életünkben. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, ott is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek, és ahogy ígértem, a Maroon 5 dala is, She Will Be Loved, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Tessék figyelni az M1-esen, mert Budapest felé Tatabánya és Szárliget között elszállították a műszaki hibás kamiont. Az 50-es kilométernél megindult a forgalom, de a kamion torlódás továbbra is több kilométer hosszú, csak lassan tud feloszlani. Több autó ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon, szintén az M1-esen. A 37-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé pedig csak a külső sávon. A két esemény miatt Budapest felé a következő órákban jelentős forgalmi dugó várható, úgyhogy aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. Erre az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton van lehetőség. 0620 55 55 155. Ha valakinek jobb ötlete van, megköszönöm, ha megírja. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Ace of Base.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönhet az igazi strandidő. Kánikula, ne üssük túl a lakást a melegben, kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk is. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek elfogadása szükséges ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ezért kezdeményezte az országgyűlés összehívását. A csomagban egyebek mellett a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, valamint a vizsgálóbizottságokról szóló előterjesztés is szerepel. Mivel a parlament tavaszi ülésszaka már véget ért, nyáron csak rendkívüli ülésen lehet szavazni a javaslatokról. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Az élő környezetért felelős minisztérium szerint hazánk ezzel is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők ellenálló képességének növelése mellett. A tárca kiemelte, az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők. A kezdeményezés a tudományos eredmények, az innováció és a digitális technológiák szélesebb alkalmazását is támogatja. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénész szakértője.
2: Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize.
1: Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő. Estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, szép délután mindenkinek, itt vagyunk a hét, a munka hét közepén, és egy kicsit néha döcögős a szerda, úgyhogy én ehhez hozom a legjobb zenéket. Például a Faith No More-tól jön az Easy, hogy egy kicsit könnyebben vegyük az akadályokat, de jön az Art for Dodger, és most pedig a Madison Avenue és a Who the Hell Are You. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A napkérdésem az, hogy mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk eddig életünkben. Azt írja Kati, mindjárt indulok. Miközben még törölközőben kerestem a kulcsomat, a sminkemet és mindenféle mást meg, hát még azt se tudtam, mit vegyek fel. Minden napjaim. Azt írja Zoli, csak egy részt nézek meg a sorozatból, azt a hajnál kettőkor még mindig megy a következő, meg a következő, meg a következő epizód, és ez általában hétköznap, amikor másnap munkába kell menni. Laci azt írja, nem aludtam el, csak pihentetem a szemem, főként amikor moziban vannak, vagy éppen filmet néznek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló hazugságok, füllentések, akár Facebookon és Instagramon is lehet írni, kikerült egy poszt a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy igazán generációkon átívelő dalt, mert hogy jön a Faith No More és az Easy, amiről sokan azt gondolják, hogy egyébként ez egy eredeti Faith No More dal, de ez egyáltalán nincs így. A 70-es években még Lionel Richie írta és énekelte a Commodores-szal. Úgyhogy érkezzen egy igazán melankólikus dal, egy ilyen felszabadult, szabadság hangulatú dal. Faith No More, Easy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok minden autózónak, utazónak, bármilyen járművön is legyen. A Budapest egészen jól járható, ezt írja Feri, ő egyébként taxisként dolgozik, és azt mondja, hogy szerinte egész jó a város. Az M1-es autópályán viszont figyelni kell, mert korábban több autó ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon. A 37-es kilométernél a helyszínen is befejeződött, minden sávon elindult a forgalom, a torlódás viszont 6-7 kilométeres, ami azért eléggé lassan szűnik meg. A 2-es főút a Rétság belterületén pedig folyik a munka, az 56-os kilométernél félútpályát lezártak, a forgalom jelentősen több kilométeren torlódik, emiatt a fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Belső vizsgálat lesz az aranykonvoj miatt. Tisztítsuk ki a légkondit. Kiváló tavaink vízminősége. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Azonnali belső vizsgálat indul az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Ezt Magyar Péter miniszterelnök rendelte el az adóhatóságnál, a terror elhárítási központnál és minden érintett szolgáltatónál. Még márciusban Magyarországon tartóztatták fel a hatóságok az egyik ukrán bank, Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóját. Akkor 27 milliárd forint értékű aranyat és készpénzt foglaltak le, amelyet hónapokkal később adtak vissza. Az ügyben több feljelentés is született. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik megfelelő használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. Megújítja a téli üzemeltetési flottáját a Magyar Közút. 10 új, korszerű teherautót vásárolt a cég, amelyek országszerte segíthetik az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást a hideg hónapokban. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize.
1: Sok napsütésre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen. Csapadékra kicsi az esély, viszont ismét megélénkül a szél. Az ivatarokat erős széllökés is kísérheti. Délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Derűs időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar. Pénteken az ország nagy részére beköszönt a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra is elmúlt, most már szép délutánt kívánok mindenkinek, a szerdának már bőven a második részében vagyunk, úgyhogy közelebb vagyunk a hétvégéhez, mint a hétfő reggelhez. Talán ez egy kicsit könnyít a szerdai akadályokon, én mindent megteszek, higgyék el. Jövök a legjobb zenékkel ebben az órában is, például Basement Jacks, Good Luck.
3: 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Június 17-e van a Laurák és az Allidák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1885-ben, 141 évvel ezelőtt érkezett New Yorkba a szabadságszobor. 1837-ben a mai napon fogadták el Charles Goodyear gumiszabadalmát. 23 éve hunytak Nézi Jenő sportújságíró. Ma van a zöldségevés napja, és a tisztítsuk meg a konyhai szellőzőt világnap is. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az üzeneteket. Akár hozzászólnának a kalendáriumhoz, akár pár kedves szót üzenének, küldenének valakinek, névnapra, szülinapra nyugodtan írjanak, vagy hívjanak. Miközben a Fiesta egy kicsit felforrosítja a hangulatot, és jön egy kis tánc, egy kis szerelem, egy kis romantika, egy kis flört, jött veled a nyár a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok, akik már esetleg hazafelé tartanak a munkából. Figyeljenek, ha az M1-esen járnak, mert hogy Budapest felé Szárliget és az M0-as autóúti csomópont, a 45-ös és a 18-as kilométerek között nagyon erős a forgalom, szakaszos torlódás van, lassulás. A 2-es főút a Rétságvál területén pedig folyik a munka, az 56-os kilométernél fél útpályát lezártak, és több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, ide pedig ma délután is várom az útinfókat. Ide érkezett egy Budapestről, a Fehér útról, hogy a Gyógyszertári utcánál baleset történt, úgyhogy ott tessék figyelni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy kinek mi volt az a hazugság, amit a legtöbbször mondott életében. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek Rékának. Az holnaptól diétázom. Ez már úgy nagyjából 3 éve elhangzik a számból minden hétfőn. Ismerős. Tamás is írt, már úton vagyok. Valójában még a cipőmet sem húztam fel. Tudom, ezt általában a nők szokták mondani, de valahogy én mindig késős vagyok. Ír Gábor is, csak benézek a boltba egy dologért, végül egy szatyorra jövök ki, főleg, hogyha valamilyen autós boltról, vagy ne hagyj Isten, bringás boltról van szó. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Örülök egyébként, hogy ezekben nem vagyok egyedül. Jöhetnek még ide az üzenetek, és akár Facebookon és Instagramon is, mert bizony ott is ott vagyunk. És itt pedig itt a Unique és az úton, hamarosan pedig a TLC hozza a Waterfalls, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 4 órát is elérjük pár másodperc múlva, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Madonna és Justin Timberlake. Zenél majd nekünk Szabész Master is jön a Nincs nő, nincs írás.
2: Nincs nő, nincs nő, nincs írás. Mondja túl sokat, akar, akkor csak így szegény.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket, csöppenj!

0: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
3: Tacskókat rejtegettek egy teherautóban. Rövid filmeket várnak. Élénkül a kerékpáros turizmus. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egy teherautó rejtett rekeszében találtak kutyakölyköket. A 6 alig néhány hetes tacskóra, a NAV pénzügyőrei bukkantak rá, az M5-ös autópálya Bács-Kiskunvár megyei szakaszán történt ellenőrzéskor, amikor az ülések alatti padló lemez felől halk nyűszítésre lettek figyelmesek. Az állatok csippel, oltással és útlevéllel sem rendelkeztek, az állatorvos szerint pedig túl fiatalok voltak a hosszú úthoz. Az adóhatóság munkatársai feljelentést tettek kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével, mivel összefüggő visszaélés gyanúja miatt. Pár perc kortárs címmel rövidfilmes pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum. Szeptember 1-e a beküldési határidő. A szervezők olyan mobiltelefonnal rögzített 1-3 perc közötti alkotásokat várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg a Ludwig Múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok hozzájárulnak a bicózás egyre nagyobb vonzerejéhez.
4: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető.
3: Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor a nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
5: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között.
3: Sok napsütésre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen. Csapadékra kicsi az esély, viszont ismét megélénkül a szél. Az ivatarokat erős széllökés is kísérheti. Délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Derűs időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar. Pénteken az ország nagy részére beköszönt a hőség.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 4 óra után is csupa izgalmas sláger itt a Best FM-en. Jó hangulat, és sokan már befejezték a munkát, úgyhogy mi kell még mára? Mondjuk szerintem egy kis Subbase Master érkezik, mindjárt a Nincs Nő, Nincs Írás, de jön a Bam Funk MC's és a Freestylerrel, és Madonna-i Justin Timberlake-kel. Ők indítják az órát, jön a 4 Minutes.
2: 99.5

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Meghoztam a mai mozi ajánlót, amivel egy kicsit visszaugrunk a 2000-es évek hangulatába. A mozi pedig nem más, mint a tökéletes pasi Hilary Duff-val a főszerepben. Egy kis romantikus vígjáték 2005-ből, aminek június 17-én volt a premierje, úgyhogy passzol is a mai naphoz. A történet szerint Hilary Duff a tini lány szeretné anyukáját boldognak látni, úgyhogy egy napos kis hazugsággal, füllentéssel próbálja összehozni anyukája számára az álomférfit. Na persze ez nem ennyire egyszerű, mert hogy bonyolódnak a dolgok, de van benne egy kis romantika, humor, és aztán természetesen happy end a vége, úgyhogy tökéletes 2000-es évekbeli tini vígjáték, szóval ajánlom mindenkinek akár egy szerda esti mozira ezt a kis romantikus limonádét, akár így is fogalmazhatok. És ha már 2000-es évek, akkor ugrunk is az ezred fordulóra, zenékben mindenféleképpen. Biztos vagyok benne, hogy a következő dalt nagyjából az első, vagy éppen a második másodpercben mindenki felismeri. Érkezik már is a Bam Funk MC's és a Freestyler itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Jöttem például budapesti információkkal is, mert sajnos van bőven az utakról. A Nagyszőlős utcában baleset történt a Karolina úti kereszteződés előtt, aztán egy kicsit arrébb a Bocskai út, Fehérvári út kereszteződésénél, az Új Buda központnál, ott is baleset történt, ezt Laci írta, nagyon szépen köszönöm az infót, de érkezett még egy baleseti info az Erzsébet körútról is, a Dob utca és a Veselényi utca közötti szakaszon, ott a Madács színháznál. Azt írja Lívia, ott történt baleset. Fanni pedig azt írja, hogy a Nyugati pályaudvarnál is, a Nyugati téren, Bajcsi Zsilinszky út, Szent István körút kereszteződésében is baleset történt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha ír, persze nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az ország útjairól. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig Sztárliget és az M0-as autóúti csomópont, a 45-ös és a 18-as kilométerek között nagyon erős a forgalom, torlódásra kell számítani. Az M3-ason pedig Vásárosnamény felé Tiszaújváros csomópont előtt egy autó szalagkorlátnak ütközött, a 163-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Mi az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk már életünkben? Na nézzük, mit írtak a hallgatók, mert hogy ez a nap kérdése. Azt írja Bence, 5 perc és kész vagyok. Persze még el sem kezdek ilyenkor készülődni. Írt Marian is, nem veszem fel, majd visszahívom. 3 hét múlva jut természetesen ez eszembe, vagy akkor, amikor már legalább 3-szor újra hív. Feri is írt, régen minden jobb volt. Tudom, hogy nem minden, de azért jól hangzik néha kimondva. Írt András is, hogy én nem szoktam káromkodni. A forgalomban ez persze gyorsan megdől, főleg így a délutáni csúcsforgalomban. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek még az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, jöhetnek a válaszok. És Vastag Csaba dala is ilyen őrült éjjel. Itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra, tényleg másodpercek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek után a Coldplay és az Adventure of a Lifetime. És itt lesz a Krisztál dala is, jön a Vigyázz rám!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet! Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
8: Belső vizsgálat lesz az aranykonvoj miatt. Tisztítsuk ki a légkondit, élénkül a kerékpáros turizmus. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Azonnali belső vizsgálat indul az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Ezt Magyar Péter miniszterelnök rendelte el az adóhatóságnál, a terror elhárítási központnál és minden érintett szolgáltatónál. Még márciusban Magyarországon tartóztatták fel a hatóságok az egyik ukrán bank, Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóját. Akkor 27 milliárd forint értékű aranyat és készpénzt foglaltak le, amelyet hónapokkal később adtak vissza. Az ügyben több feljelentés is született. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik megfelelő használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok hozzájárulnak a bicózás egyre nagyobb vonzerejéhez.
9: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető.
8: Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsa Anna rádiónknak azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, akkor a nagyon erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
10: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között.
8: Sok napsütésre számíthatunk, csak néhány felhő jelenik meg az égen. Csapadékra kicsi az esély, viszont ismét megélénkül a szél. Az ivatarokat erős széllökés is kísérheti. Délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Derűs időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A nyugati határ mentén esetleg zivatar. Pénteken az ország nagy részére beköszönt a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És még ebben az órában együtt hallgathatjuk őket. Majoros Réte vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Shania Twain dalával jön a Man, I Feel Like a Woman, de itt lesz DJ Sammy is Lunával, és The Boys of Summer. A Coldplay pedig már is nyitja az órát, jön az Adventure of a Lifetime. Hallgassunk közösen isteni zenéket!

mesét. 99.5 Best FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az volt, hogy mi az a hazugság, amit a legtöbbször mondtunk ki már életünkben, na de nézzük még az üzeneteket. Kriszti azt írja, a legtöbbet azt hazudtam életemben, hogy rendben van minden, pedig néha csak egyszerűen nem akartam magyarázkodni. És ezt mennyien csináljuk? Attila is írt a gyermekeimnek azt, hogy nem tudom, hol a csoki, pedig én ettem meg. Hát szerintem ezt azért sok szülő csinálja így. Azt írja Éva a férjemnek azt, hogy fogalmam sincs, hogy egy-egy dolog mennyibe került, meg hogy akciós volt. Istenem, hányszor kimondtam ezt? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok. Nyugodtan jöhetnek ide az üzenetek, és nagyon köszönöm, hogy nem hagytak ezekkel a dolgokkal egyedül. Úgyhogy várom a válaszokat még a kérdésre, kinek mi az a hazugság, amit a legtöbbször elmond életében, vagy legalábbis eddig, mert aztán ez még változhat, úgyhogy feltehetem pár hét múlva is ezt a kérdést újra. Na de, ami viszont nem várhat, hogy 90-es, 2000-es évek legjobb zenét hallgassuk, úgyhogy 94 lesz az év, amikor visszaugrunk. Jön a CNC Music Factory egyik igazán

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, és az autóban ülőknek is, jövök nekik információkkal. Budapesten a Budaörsi úton történt baleset, méghozzá a Nagyszőlős utcai kereszteződésnél. Baleset történt az Árpád hídon is, a Népfürdő utca Árpád híd megállónál, és a Lánchíd Budai lábánál a rakparton is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Az M0-ásról is hoztam sajnos egy baleseti infót. A keleti szektorban az M5-ös autópálya felé Csömör csomópont után több autó ütközött. A 64-es kilométernél zárva a belső sáv. A gyorsan kialakuló torlódás már most közel 5 kilométeres, és ez nagyjából azért szerintem a következő fél egy órában biztos, hogy bővül. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék, a Halott pénz és az idő című dal szólt az imént. A Cantaloo pedig érkezik az Astrid-től, én pedig beszebúcsúzom már a mindenkitől. Whiteboy a terep 6 óra után, és a Night Shift-é 7 óra után pedig majd FND is csatlakozik hozzá. Szóval jó bulit kívánok mindenkinek, holnap délben találkozunk. Addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, Vízhal.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket, csöppen!

0: playstore.hu.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
3: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
3: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Nagyon erős lesz az UV-sugárzás a következő napokban. A pénzügyi szektorban dolgozók keresnek a legjobban. Arnold Schwarzenegger miatt nem jár majd a 2-es metró. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
6: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
4: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541.000 forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
0: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten. 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, amit csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Életünk

0: the break of dawn and keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, hogy amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Effendi szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki. Igen, sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Fontos változás jött a MÁV Plus applikációban. Egyre melegebb lesz, holnap 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Frissült a MÁV applikáció, újabb fejlesztéseket végeztek rajta, így ezentúl már nemzetközi vonatokra is vehetünk rajta jegyet. Ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt mondta, hogy annyira népszerű a szolgáltatás, hogy egy nap alatt 4 millió forint értékben vásároltak nemzetközi jegyet a felhasználók. Azt is hozzátette, hogy a MÁV Plusban már minden olyan fő funkció elérhetővé vált, amelyet a korábbi MÁV appból ismerhettek az utasok. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon, egyre többen választják a fent adható aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
1: Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az is tikába a paplan alatt, azért csak ránéztél valamelyik streamre, nem? Az elvonulás alatt is. Most már minden, és ha túl vagytok rajta, bevallhatod az asszonynak így adáson keresztül.
5: Nem beszéltek ebben az idősában arról, hogy mi volt a paplan alatt, ne haragudj. Tehát nem is értem, hogy miért hozott fel.
4: Sem gondoltam, hát
5: meg fognak büntetni minket, ha erről beszélek.
4: Ne, Isten menj, nem, én szigorúan a futball VB-n és a te takaró alatti titokban meccsnézési szokásaidnak az összefüggésében tettem fel ezt a kérdést, de nem akarsz
5: róla beszélni. Megnéztem a takaró alatt Messit.
4: Mert akkora, hogy csak Messi látszik, ugye? Na, jó, DJ Fendi, a lemezjátszok mögött szerda van, úgyhogy még egy órán keresztül pop és rádiós lágerek itt a Best FM-en a Night Shiftben.

0: legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FMD.
1: Egy nagyon gyors elérhetőséget, légy olyan kedves, mert hogy
2: az tényleg gyors lesz, tényleg gyors lesz, mert DJ FND mindenhol, főleg a Mixcloudot ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, ahol egyébként a többi Best FM DJ mixei is jó részt azért fellelhetőek, mindenkinek a saját neve alatt, az én nevem az DJ FND Mixcloudon is.
1: Egy gyorsan elmondjuk a többieket, ugye Lauer and Canard hétfőn a House klasszikkal, Hangya Nagyhával, ő ugye kedves a funky, akkor ugye DJ Fendi, DJ Fendi.
2: Mert olyan nagyképű, hogy nagy hába nagy hába. Nagy hába
1: ha, hangja. Aztán DJ Miller Hun, csütörtöki rezidensünk a Dance Mixekkel, szombat Day és Slimfit Hun, ugye Slimfit Szabi, szintén Hun és hip-hopot és R&B-t pörget, és a DJ Németi, aki pedig a Chilla Lounge és a Deep House felelős vasárnap.
2: És neked?
1: Nekem meg DJ Whiteboy. Ilyen egyszerű, mixcard.com/DJ Whiteboy.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Ha már foci meg Shakira, ugye, akinek azért volt némi kötődése a futballhoz, és nem csak azért, mert megcsinált ugye az egyik VB hímust, a vakavakát, hanem ugye hát a Pikének volt ő, nem, hogy hívják?
2: De
1: ki nem tudom. Meg hát volt itt egy ilyen kis adó be nem fizetéses történetet.
2: Felmentették állítólag.
1: Nem simán felmentették. Ugye az volt, hogy valahogy úgy van a spanyol adózás, hogy neked, ha X napot bizonyítottan eltöltesz ott, akkor te már rezidensnek számítasz, csak neked oda kell adózni. És akkor ezt állítólag 12 és 14 között a Shakira nem teljesítette. Úgyhogy megbüntették, de ügyes a Shakira, mert hogy kellett volna neki fizetni, nem tudom, X-et, és akkor 1/5 X-et, azt mondták, hogy ha befizeted az 1/5-ét, akkor jó van, akkor rendben vagyunk. Nem is értem, mindegy.
2: De ilyen itthon is van egyébként.
1: Mindegy, mi nem az egészet kérik, hát annyival tartozik.
2: Mert azt lehet, hogy mérlegelték, hogy beleálljanak egy perbe, amit lehet elvesznek, és nem kapják meg, vagy az 1/5-öt biztosan megkapják.
1: Na, nem várjál, és akkor jött az ügyvéd, aki meg hát megnézte a korábbi éveket, ahol meg hát bizonyítottan nem töltött annyi időt a Shakira Spanyolországban, neki oda kellett volna adózni, úgyhogy azt most viszont visszaigényelték, tehát többet kaptak vissza, tehát hogy az X helyett befizetett 1/5 X-et, cserébe most visszakapott 3 X-nyit a spanyol államtól.
2: Hú, hát a spanyol adóhatóságnál is most azért lehetnek.
1: Tehát én csak annyit tudok mondani, kedves Shakira, hogyha esetleg valamikor úgy döntesz, hogy az énekeskért megszakítod, mint adószakértő, számítunk rá.

0: Lemezjátszóknál DJ FND.
1: Igen, hogy megállapítottuk így két gitárpengetésből, ezt hogy szeretjük mind a ketten?
2: Igen.
1: A jó Martin. Martin Solveig és a Jealousy, ugye? Aki meg szereti a pop és rádiós lágereket, hát egyrészt van egy rossz hírem, mára ennyi, viszont van egy jó hírem, jövő szerdán ugyanígy Jeffivel.
2: Innen folytatjuk.
1: Úgyhogy innen folytatjuk.
2: Már nem biztos, hogy ezzel a dala, de...
1: Ne valami hasonlóan kellemesen. Jó van. Effikém, nagyon szépen köszönöm, jövő héten várunk vissza.
2: Úgy legyen.
1: Hello.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alkalmasak a fürdőzésre a nagy tavaink. Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak hazánkban. Holnaptól egyre tikkasztóbb lesz a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek a többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölő strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Ezt mondta rádiónak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és hogy jelent-e a vízzel való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a Tiszatóból az önkéntesek. Most tartották a 7. Tiszatavi PET kupát, amelynek keretében a Tiszafüred dínyés háttérséget takarították ki. 3 nap alatt több mint 10 tonna hulladékot haláztak ki a vízből. A kommunális hulladékot az esemény támogató MOHU segítségével szállítatja el a PET kupa egyesület. A szemetet még szétválogatják, és amit lehet, azt újrahasznosítják a hazai hulladékfeldolgozó cégek. Újra felbukkant hazánkban az afrikai sertéspestis. Ezúttal Tatabánya térségében 2 kilőtt vaddisznóban azonosították a vírust a Nébik szakemberei. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1-es autópályát, így a térségben járványvédelmi előírások léptek életbe. Közben Debrecenben is kimutatták a vírust egy vaddisznónál, emiatt Hajdú-Bihar vármegye teljes területe továbbra is a fertőzött kockázati besorolás alá tartozik. Az afrikai sertéspestis egyébként emberre nem veszélyes, a vírus kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat képes megfertőzni. Elfogyott a sör Bostonban a skótok miatt. Vasárnap csapott össze a skót futballválogatott és Haiti csapata a foci VB-n, a szurkolók pedig minden csepp sört megittak szinte a város valamennyi kocsmájában. A tulajdonosok azt mondták, hogy a skótok egyetlen hétvége alatt 4-szer annyi sört ittak meg, mint az amerikaiak egy 4 napos július 4-i ünnepi hétvégén. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Beléd szerettem, ez van, As Long As You Love Me, szerelem, minden erről fog szólni a következő órában. Már igazából a világ nagy részében mindig is minden a szerelemről szól. A Backstreet Boys, Rúzsa Magdi és Geszti Péter is jön majd Péter Fiborival, Whitney Houston és George Michael után az If I Told You That-tel indítjuk ezt az órát.
3: Ez a Night Shift

Rest FM a legjobb zenék. David Guetta a múlt heti három teltházas stadion buliára. Mindhárom napra más-más sztárvendéget hívott föl maga mellé a színpadra. Az utolsó, az áron napon szombaton a Black Eyed Peas volt a fő attrakció.

Best FM a legjobb zenék a megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazással minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadat, amit a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Black Attack, a most érkező Heartless című kislemezén.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint tavaly. Már a térre készül a magyar közút. A napos időben holnap 32, a hétvégén akár 37 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a magyar közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnök. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és tikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Damien Ferenc úgy lesz itt velünk a következő órában, hogy igazából itt sem lesz, mert hogy majd a Bergendi féle darabokra törted a szívem átdolgozásával a Halott pénz érkezik, a Szabadság vándorait pedig Ember Márknak és Töröcsik Franciskának köszönhetjük majd 9 és 10 óra között. Az órát Lauren Wolf indítja, jön a No Stress.
3: Ez a Night Shift a best

és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egyet-egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best-en.

legjobb zenék sikén saját karrierjének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hall-ban, ahol természetesen a legnagyobb sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

Eszterfem a legjobb zenék, hogyha tényleg volt is itt-ott futó záport zivatar a mai napon, hogy azt ígérték korábban a meteorológusok, ezt holnapra el lehet felejteni. Holnap már napvédőkrémmel, napernyővel és mindenféle hasonló védőfelszereléssel tessék készülni. 32 fokos nappali maximum, és ugyan lesz egy picike felhő az égen, de ettől függetlenül azért magas UVB sugárzásra figyelmeztetnek mindenkit a meteorológusok.

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett árak a benzinkutaknál, bértámogatást kapnak a diákmunkásokat foglalkoztató cégek, holnap sok napsütés és 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is, ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat, azóta a magyar rendszámú autósok a benzin literjéért 595, a dízeléért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
2: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, hogy olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
1: Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan már csak 3 tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a best

0: legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék, ahol a napló kinyílik, ugye szokták mondani. Hát úgy néz ki, hogy most a népsor elejéről válogatunk. Volt itt már Christina Aguilera, az Aqua, most jön az Ace of Base, aztán hamarosan Avril Lavigne is érkezik itt a Best

Rock FM, a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén-nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol sajtó is megírta, hogy elkészült végre a várva várt új Jamiroquai nagylemez. Már a mastering folyik, szóval heteken belül remélhetőleg mindenkinek elérhető lesz a komplett új Jamiroquai album. Addig is egy klasszikussal, a Kent Hintel indítjuk a mai utolsó órát itt a Bestem.
1: Ez a Night Shift a Best

érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

Best FM a legjobb zenék. Az már régóta lehet tudni, hogy 50 Centnek nem csak a zenélés az egyetlen bevételi forrása. Érdekelt az ingatlan bizniszben, van befektetése égetett szesz, likőrök és pesgők gyártásában, egy optikai startupba is befektetett, tévés és filmes produkciói pedig most már akkorára nőttek, hogy saját stúdiót épít. Jelenleg is zajlanak a munkálatok, és 2027-ben lesz majd állítólag a G-Unit Studios teljesen készen ahhoz, hogy a saját elképzeléseit ott tudja majd megvalósítani.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt mára a szerda. Holnap csütörtök. Mi meglepő. Ami azt jelenti, hogy az estére majd 120 percnyi dance zenével rúgjuk rá az ajtót. Érkezik majd csütörtök, érezdensünk DJ Miller és Álmáz játszok mögé. Szóval ennyi volt mára a Night Shift. Jön a Sweetest Kate, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.